0: Na jövő jegye. Nem vagy kérdés.
1: A szobrot is ilyen az kavé, nem?
0: Szigetül is szigetül. Vizet marom pedig nagy.
1: Kom. Jó szóval.
0: Na, de már, de beszélj, piú...
1: Sparkin.
0: Piú a szonyja. Piú... Az ilyen tropai ilyen, hogy a tropogjára.
2: Bárkár.
1: Azért majd bemutat neki.
0: Mikor? Nem tudom, hogy szállni képi kicsit portát jösszük le gámbe. Szóz két portát. Én a videó interjúban figyeljük.